Radio Moçambique. Irikumupa, maverekete ondimi uchindao. Radio Moçambique. Irikumupa, maverekete ondimi uchindao.